Zövet, akik ne nosdérben, bajosz. Akik ne necht na jó enben, bajosz. Mo zövet, nyitva karnaval, panisz.